0: Egyem szigazok nyernő, mert ám rohadítva.
1: Elám rohadítva, hogy fújnó.
2: Elám rohadítva, hogy dolgokat szülünk. Elám rohadítva,
3: Hogy rohadítva, 101,6 MHz.
4: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor när du började köpa via.
5: Börje!